0: Super DJ. Radio Hungarian Web Radio Station.
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
1: Super DJ Radio. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helye.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Super DJ Rádió. A Webrádió csak neked zenélünk.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk.
1: In a world of consciousness, where dreams do exist, let the rhythm surround you. Hear the groove begin.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: vissza!
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station.
5: Super DJ Radio.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumas vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.
3: Check the sound around and let the speaker pound.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Csak neked zenélünk.
3: Life goes on.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Hip-hop.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. You're listening to Super DJ Radio! 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Bass up to the top. I like to be dead ready to rock. Bring the bass.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Let's do this. Yeah!

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!
2: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
3: Csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión, ez itt a Private Light DJ Simonnal, és hát egy kicsit előbb, mint egy óra kezdem az adást, de csak azért, mert nincs előttem senki, gondoltam, akkor beugrok és pörgetek pár zenét, ha már egyszer be vagyok írva egy órától egészen három óráig, akkor miért ne? És hát úgy, ahogy szombaton is kezdtem, dobok be egy Bolero mixet, most például egy Bolero mix, na ez biztos, hogy spanyol, nem úgy, mint ahogy a múltkor felkonferáltam az első mixet. Ez egy 1994-es, ha minden igaz, mix, és Quique Tejaya, aki a remixet készítette, egy 10 perces kis egyveleg, amiben az Ice MC, az It's a Rainy Day, a Fenerzero és a Scooter, Hypa, illetve egy Samara, Last of Dead Up, Too Unlimited on No One, a Capella Moving Up és a Saturnian to the Moon lesz. Na, plusz 36-70-45-95, ez a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondandó van, ami ide oda kerül, a felolvasásra kerül, vagy hogy szoktam mondani, a surci. Én nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek ebbe a három órába, majdnem három órába. Majd jövök még, meg ójját.

itt van velünk is, hogy István volt az első, aki írt és azt írja, csodás napot kívánunk neked, kedves DJ Simon innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család jelen, örülünk neked és annak, hogy meglepi van. Oh yeah! Nem meglepő, de vártunk. Köszönöm szépen István, nagyon jó kajdózást kívánok nektek, úgy, ahogy Valkai Lacinak is azt írja, Halli, nagyon jó a felhozatal is, Forza Ferrari mindenöké. A Valkai Laci valonnan tudja, hogy nekem Ferrari a mániám. De így van, Forza Ferrari!

kis Zsolti is bekapcsolódott a kagylózók, illetve a Viberes írogató közé. Azt írja szia Simi, sziasztok, szuperek, felső tárkán jelen. Hello Zsolti, jó kagylózást kívánok neked is. 3 órakor indul a futam, alig várom. Azt írja nekem Laci, de hát úgy vagyok vele, hogy én már törőjön, és amikor Schumacher nincs, azóta nincs mi. Fúrom, hogy jó van, de van, de én nem tudom, én nekem ezek az elektromos autók annyira nem jöttek be annak idején, amikor elindult, úgyhogy... Ja. Mondhat, én most már 3 éve nem nézem a Forma 1-et, akármennyire is. Követem úgy, ahogy követem a híreket, olvasom, de futamokat már nem, annyira nem. Azt tudom már, kik a versenyzők, érted? Sajnos vagy nem, de... De ja. Paradise, oh yeah.

0: Kitik a magyarul.
1: Ezt mi meg kellett várnom a nyerítést. Na, nézzük azért, amit igazából én itt oda készítettem nektek. 1995-ből startol az egész, itt a mix után. És jön a Sweet Box, aki igazából Roberto Rosan volt, aka G.U. Megálmodott egy house csapatot, mondhatjuk így egyedül, aztán persze természetesen különböző vokalistákat húzott be. Maga mellé, mint például Tempest, aki egyébként Kimberly Kearney. Na itt van a 95-ös Booyah!

Vagy szuperkagylózók, itt vagyok, és fülelek én is. Hála neked! Gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és jó adást neked! Köszönjük a meglepetést, plusz Csika Encsike! Hello Encsi, jó reggelt! Jó kagylózást neked is, úgy, hogy Kollár Gábornak is, aki írta, hogy halló Simon, nem volt elég éjjel, kell nappal is. Igen, így van, más stílus, más ember. Ja nem, az én ugyanaz vagyok, na mindegy. Ha. Hello Gábor, jó kagylózást!

következő zenére is, hogy mennyire megszivatott bennünket annak idején, amikor megjelentek, 1993-ban jöttek a srácok, és hoztak egy iszonyatosan jó albumot. A Walthamstow, mint album cím, és a zene, ami mindig minden rendben lesz, erről szól, a legjobb, E17, It's Alright.

És amikor azt hívjuk, hogy ez egy lassú zene volt, aztán rájöttünk, hogy nem is az. Nagyot robbant. Itt van velünk Tóth Tamás, és azt mondja, oh yeah. Dóka úrnak kívánnék valami ütőset. Van nálam egy kalapács, illetve a szögbelövő az jobban hat egyébként, az mélyebbre tud ütni. Melyiket szeretnéd? Nem én vagyok a Wurlitzer, mindig ezt szoktam mondani. Megpróbálok persze teljesíteni néha zenéket. Figyelj Tamás, ha valamit szeretnél, írd le, aztán meglátjuk, hogyha megtalálom, berakom, de nem neked, hanem valami nőnek.

0: Szia Tomi! Épp cseresznyét szedtem a párod, de közben betettelek a zsebembe.
1: Hát ha engem be tudsz rakni abba a zsebbe,
0: akkor az szétszakadt. De tudod, minden rendben lesz.

csörgünk tovább a következő zenével, megint csak felpumpáljuk a ritmust egy 10 BPM-mel, 140 BPM-ig megyünk föl, ugye Csabinál ez fontos szokott lenni. Csabi királyunknál sajnos betegség miatt ma elmaradt az adás, de én próbálom hozni, mondjuk én magyar zenét ugye nem szoktam kultiválni, hogy azt játszak, de majd meglátjuk, lehet, hogy belefér majd magyar zene is. A lényeg, hogy megyünk tovább egy 1994-es zenével, kedvencem jön az Odyssey és az Into the Light. Bemegyünk a fénybe, teljes testtel. Mondjuk az enyémben megyünk, szétszakítjuk ezt a fényt.

the light. Oh yeah. Megyünk tovább a következő zenével, és ugye Tóth Tamás kért egy zenét Tóka úrnak, valami ütőset. Hát annyira nem is ütős, de szerintem ő is szeret fagyizni. Amint a Tóka úr, tuti, hogy szeret nyalizni. Fagyizni, ugye értettem? Érted? Ne értsük félre teljesen a dolgot. Jön egy 1995-ös dal, jön a 20 Fingers, mind a 20 új. Hozzá a nyelv, featuring Róla, és csak nyald! Csak nyald légét.

kolléga arcára, hát remélem is. Hiszen neki szól ez a zenem. Hát szeretni halni, tudod? Már mit fagyizni? Én úgy mindig elbe, mellé teszek. Itt van velünk Kőszegi Gabi barátom, és tudjátok, az éjszakai bagoly, ki szokott jönni a hú-hú-val. Esténként vagy éjszakánként, az így a 20 Fingers, a kihelyezett mufoknak. Igen, ugye a muf az, tegyük hozzá, egy ilyen téli alkalmatosság, amiből mind a 10

aztán közben befutott a Viberre és a kagylózók körében. Lovász Károly József és Karcsi barátom itt van, és azt írja: Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok Meloban, Fincsi 13 óra megint, te kagylózok, oh yeah! Karcsikám, kitartást kívánok neked! Már nincs olyan sok hátra, lehet azt mondani. Aztán mehetsz, azzal élvezheted a hétvégét. Ja nem, hát jön a hétfő. Na de, ez van, amikor vasárnap után hétfőn, tudod. Ráadásul dolgozó is, kitartást keresztül.

Living in Babylon után menjünk tovább, éljünk Olaszországba. Most egy kicsit jön egy olasz elektronikus tánccsapat, azt lehet mondani. Én nem is tudtam, hogy tánccsapatnak indultak, aztán egy ilyen igazi zenekar lett belőlük, akit úgy neveztek, hogy Alex Party. Hárman voltak, három olasz, két csávó, egy csajszi, és ők voltak az Alex Party. Na ez még úgy rémelt is. Bazsi nekiállt valamit csinálni.

Mi 95-öt írunk, és jön az a csapat, vagy éppen őrgegyel, akit a 90-es években MC Sar and The Real McCoy-ként ismerhetünk. Aztán 95-től úgy gondolta, hogy nem, most már csak Real McCoy lesz, és hozott egy fincsi lassú zenét. Vagyis nem is annyira lassú, mert még mindig Eurohouse-ról beszélünk, amikor azt mondom, hogy jön a Love and Devotion.

vagy valami dél-amerikai cuccról beszélünk, amikor azt mondták nekem, hogy esved. Aztán kiderült, hogy nem is. 1974-ben alakult a csapat. Az esved csapat természetesen. Hoznak nekünk mindenféle ilyen reggae pop zenéket. És hát ugye a legszebb, legjobb, azt lehet mondani, még mindig az, ami nagyon, nagyon fénylő volt. Jött a Shine 1994-ben, és mindenki megőrült érte, úgyhogy úgy gondolom, megérdemeljük azt, hogy meghallgassuk együtt itt a Szuperen. We'll be right back.

És már egyszer egy órakor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Shine! Ez itt a Private Light, DJ Simonnal, az velem, és ebbe a két órában, ami még hátra van az adás időből, csak és kizárólag a 90-es évek, nem mixelve, hanem rázva. És megyünk tovább a következő 90-es évek műzsikával.

an eladó cseresznye Kolozs Iminél. Most végzett 1500 kilója. Az rád fog rohadni, bátya. Én biztos nem adnék egy. De ügyi vagy, Imikém. Dream again.

The Prince of Rap, aki sajnos 2023 évelején itt hagyott bennünket nagyon sok csodás zenével. Megáldott bennünket, lehet azt mondani, 94-ben jött a Rock a Beat. Akkor hadd szóljon!

Russell Mail. Egyenesen Los Angelesből indultak útra 1969-ben. Már nyomták a muzsikákat, 79 környékén összetalálkoztak Giorgio Moroderrel, és hoztak még jobb zenéket, mint annak idején kitaláltak. Eltelt nagyon sok év, aztán hirtelen előkerültek a 90-es években. Itt van a 95-ös zenéjük, jön a Sparks, és a When I Kiss You, I Hear Charlie Parker Play.

Itt van velünk Zsú is, aki írt nekem már kajdót egy ideje, azt írja, hey fitta, min fitta. Hogy miért vagyok mindig le pinázva, na mindegy, itt vagyok már, hallgattak az elejéről, elejétől csak nem voltam Viber közelben, tettem, vettem, igyektem, fityektem, sürögtem, forogtam, akkor jó ki vagy forgatva, most jötte, jöhet a sziesta, a pálinkával, ja nem, palikával. A pálinkával, ha bejössz palikával, az lesz a legjobb sziesta szerintem. Akkor jó, itt palikának. Vagy délután, vagy hogy mondják.

Tisztelt hölgyek, urak! Törgünk tovább! Ismételten 94, 1994, és hát jön Turbo B, tudjátok, a Snapnek a rappere, mellékvágányra sódorodott csapata, a Century, és abból, vagyis tőlük, a Point of No Return, amikor nincs visszatérés már. Amikor már túljutott azon, hogy vissza lehet fordulni. Az a Point.

közben Kolozs Émitől kérdi tőlem, hogy milyen idő van. Hát, hogy ahol ő van cseresznyés szövés után, majd megpusztul. Hát figyelj! Az igazság, hogy nagyjából 18 fok van nálunk, viszont a nap süt. Azt teszem hozzá, hogy kimész a napra, főleg fekete ruhába, hogy nagyjából 40 foknak érnem, de nagyon melegnek érezhető. Én azt mondom, van ő, iszonyat meleg van itt is. Ilyen point of no return.

no turning back. Oh yeah. No turning back. Na tisztelt hölgyeim és uraim, eljött az ideje, hogy megmutassam mindenkinek, hogy mi volt az a zene, amit 1996-ban én nagyon utáltam. És tényleg az van, hogy ilyen tényközlőként nem szeretek hazudni. Ez az a zene, ami tényleg már, hogyha meghallgatod, akkor nincs visszaút. Jön a kokós elefánt.

Bazsi meghalt. Azt mondja, Csoki Zsolti is küldött egy képet, náluk majd, hogy nem 30 fok van. Hát én ott bírnám látok, ha bebeülhetnék a pincébe. Látom, pedig mindenki szereti a Coco Jumbot. Nem, minden csaj erre rá volt feszülve, de persze jó tudták rá tekerni, amik volt nekik, de nem tudom. Mindegy, hallgassuk, jó ez a zene. Mondjuk

Na figyeljetek ide, olyan zenét hozok most, amit szerintem legyen szerintem, itt még tuti nem szólt, már annyira nem szoktam hallgatni azért a rádiót mindig, de én bízok benne, hogy ezt a változatot még nem hallottátok, a Girl You Know It's True. Jön a Century featuring Trey D. És így, amit Milli Vanilli adott elő, Girl You Know It's True. Egy fincsik is 90-es évek remixben, itt a Szuperen, oh yeah!

következő zenét 1994-ből. Jön az a csapat, akit őt hívtak, hogy a Fun Factory. A zenéjük címe pedig... Fogd meg a lehetőséget!

your chance. Jobb, ha megragadod az alkalmat, bármi is adódik, azt lehet mondani. És úgy most raktam le majdnem az egész vizsgámat is, meg mindent. Azt hívja nekem Bazsi, hogy július 24-26-ig Forma 1-es magyar nagydíj van. Rosszul tudod, Bazsikám. Július 24-25-26 Jakab Szállás és a Super DJ Rádió találkozója, közönség találkozója is, vagy ilyesmi, a hetedik. És hát mindenféle információt a Facebookos oldalunkon megtalálhatok. Most nagyon felkészületlen voltam, megpróbálom majd előszedni, hogy mit kéne bemondanom. Az biztos, hogy minél előbb kezdjetek el, ha valaki ott szeretne aludni velem. Ja nem, velem nem tud. Én mással leszek elfoglalva, másokkal, mással is. Na mindegy, ebből már nem jön ki jól, szóval a jegyek, vagyis a szállások gyorsan folynak, érdemes rápattanni, megkeresni, és ha ott szeretnétek aludni egy péntek, szombat, akár egy vasárnap reggelit elfogyasztani velünk, akkor ott szó neki, tessék szállást foglalni, Jakab Szálláson, az Aero Hotelben, minden info a Facebookos oldalunkon. Rabogunk tovább a következő zenével. 1990-ben jelent meg, jön a Chocolate, az igazi csoki, featuring Chico és a The Gypsies, jönnek a cigányok is velük együtt, és pörgetnek egy Ritmo de la Noche-t. Mit jelent, majd megmondja nekünk valaki.

0: És István azt mondja nekem, hogy küldöm neked a szőkét a bögréről a Jakab szállásra.
1: Hú.
0: Jó. Benne vagyok. Vagyis benne leszek, ha úgy van. Ott van, Basi küldte a képet. Rajta van a mexikói, még egyszer mexikói kalap. A mexikói gitárral a kezébe. Isten ilyen nézel ki, Basikám, főleg a flip-flop papucsba. Nagyon durva vagy. Na nála, ritmo de la noche van éppen. Ahogy elnézem. De kész vagy. Hölgyek, urak, menjünk tovább, robogjunk tovább, lehet azt mondani, jönnek megint a németek, és megint egy picit felhozzuk, vagy felhúzzuk. Az ütemeket olyan csapat érkezik, akinek a nevük az volt, hogy Triomatic, egyenesen Németországból, és olyan csapat, akik igazából a háttérben énekeltek, például Headway-nél, vagy éppen DJ Bobónál. Ők meg összeálltak valamikor 90-es évek elején, még mielőtt Bobóval meg Headway-jel összetalálkoztak volna. Aztán 95-ig hallgattak, mint a sír. Aztán 95-ben jött egy zenéjük. A kéz a kézben. Hand in hand. Jaj, de Fincsi, nagyon imádtam. Egy kis kedves zene. Forever, hand in hand. Oh yeah, itt a Kuperen.

Mr. Fire! Azt írja Halli, Mr. Oh yeah! Na jó, a teszt csatorna mikrofonja! Aj, de hülye vagy! Na figyelj, inkább elmondom, hogy jön egy 94-es zene! Tudjátok ki az? Hát persze, hogy tudjátok! Korona! Baby, baby! 94-ből! Szóval Fire azt írja nekem, hogy minden rendben van, mehetek élőzni! Aj, csúnya vagy, tudsz róla? Nagyon! Hello Fire! Jó kagylózást neked is! Oh yeah! Bazsi visszatért! Oh yeah!

csak nincs elég magas benne. Na mindegy, megyünk tovább, és megint jön az a csapat, akit én nagyon nem szerettem, de igen, de hát azért voltak jó zenék, amit nyilvánvaló én is meghallgattam, és persze én is szerelmes voltam, meg együtt hallgattuk a zenéket a csajjal. Szóval jön a 93-as alakulású Mr. President, a Fincsik is 95-ös. I follow the sun. Én követem a napot. Ti is kövessétek ezt a napot itt a Szuperen. Oh yeah, ugyanis érkezik még rajtam kívül, vagy én utánam. Surci, DJ Surci 3-tól 6-ig. Nem kívánság műsor, hanem hozza a Fincsi zenéket, majd 6-tól 8-ig Zsulti. És 8-tól 10-ig itt lesz nektek veletek, Live Man. De addig is érjétek be velem, még bő 1 óra 20 perc a 90-es évek zenével. Oh yeah, itt a Szuperen.

Pascalcsi azt értem, jaj, de jó zenék, és milyen régen hallottam már. Én úgy vagyok vele, hogy tudom, hogy volt mostanában itt a Superend, meg szokott is lenni. De jön az a 93 zene, amit az öreg doktor Alban hozott nekünk. És mindig arra énekel, hogy mi mennyire messze van otthontól. Pedig aztán Svédországban tényleg otthon érezheti magát. Én is itthon érzem magam. Oh yeah, away from home.

Aztán robogjunk tovább, picit meglovagoljuk megint a ritmusokat, mondjuk úgy, hogy picit megemeljük megint csak a BPM-et. Csucsuk irányna, ez mindig fontos szokott lenni, úgyhogy arra gondoltam, jöjjenek most már az olaszok is. Jön a Tabu 1995-ből, és jön az, ami mindig is mindig képbe jön, hogy valakiről álmodunk. Képbe jön, hogy valakiről álmodunk. Az a címe, I dream of you tonight.

mondja, hogy Masszil nekem. Szia Simon, szuperek a zenék, délutáni szélyezte van. De kezek, lábak mozognak. Puszi, Erika és Tipcsi. Hello Erika, hello Tipcsi. Jó kajdózást nektek is. Örülök, hogy legalább meg tudlak benneteket mozgatni.

Na tisztelt hölgyek, urak, megmutatom, mi az a másik zene, ami 96-ban állam kiverte a biztosítékot. Ugyanis én imádtam a Fun Factory zenét. Viszont amikor 96-ban piacra dobták ezt a zenét, hát nem tudom, valahogy oda tudom tenni a Mr. President Coco Jumbo mellé. Tempóban is olyan egyébként, de hát ez a nem ennyi, el, nyávogás. Mindenki imádta, én nem. Na most azért meghallgatjuk itt együtt a szóperen.

igen, így, hogy Fire is mondja, hogy legfőképp a csajok szerették ezt a zenét, mert hát ugye miről énekelünk. Ne menj még el!

Ne menjél még, ne menjél még el! Dehogy nem, menjél már! 1994-be ugrunk és megint fölpedögetjük a tempót egy picit, vagy nagyon. Jön a Unit featuring Redbone! És ha már ne menj már el, akkor te az mozgass meg hozzá a tested. Hogy el tudj menni? Jön a Move Your Body! Oh yeah! Itt a Szuperen! Oh, oh, oh, oh. És ez nem remix, hanem az eredeti.

itt van velünk, aztán jelentkezett a Viberen, ami ugye a plusz, amit a 7045995. Turi Anna Mária is azt írja, sziasztok, Mosó Magyaróvá jelen. Üdv, Ancsa! Hello, Ancsa! Jó kagylózást kívánok neked is! Ez itt a Private Light DJ Simonnal. Egészen 3-ig, oh yeah!

Jó múltkor, amikor ilyen 90-es évek zenéket toltam, valaki itt volt, remélem, hogy most hallgat, nem emlékszem sajnos a névre, hogy kikérte tőlem, de Impériót, mint előadót kért tőlem. Valamelyik zenét most emlékszem, hogy lehet, hogy az Atlantis volt a kérése, de ami biztos, hogy most jön, 1995-ös Império. A Veni Vidi VC albumról jön a Nostra Culpa.

Jó van, ilyen kis, ilyen stikli módon itt van ugye Fire kagylóz. Aztán én tudom, hogy itt van a háttérben DJ Surci. Ő is írt már nekem egyébként. Aztán itt van velünk Zsolti is a háttérben kagylóz. Stikába. Hello Zsolt.

0: figyelni arra, hogy semmilyen remixet, ha már csak Fire itt van, véletlenül se játsszak le valami remixet, változatot ezekből a zenékből, mert az 90-es évek, mégiscsak a 90-es évek voltak, és hát a Eurodance, ha már Eurodance volt, akkor az tényleg nem szabad 2000 akárhány százmilliárdos éves remixet játszani belőle, hanem csak is kizárólag az eredetit.
1: Nostra culpa.
0: Ez csak úgy hangzott egyébként, mint a Besenyő Pista bátyja. Ja nem. Boom.

Most, hogy gyűn vagy düne lesz-e, hát most így hirtelen nem tudom, még nem látom annyira a dolgokat, de egy biztos, hogy megyünk tovább, egy picit behozzuk a kéziféket, azért így a 160 BPM-ről lecsökkentjük, kicsit visszamegyünk egy ilyen kis Dream Dance-es dologba. Tehát hát mindenki imádta, bár nem a rádió verziója volt, ami szerintem befutó volt, hanem a Club Mix-e, de most maradjunk abba, hogy jön egy ilyen kis rövid változat Zsivágótól, és a ünnepeljük a szerelmet. Celebrate the love. It's a Super Andrew, yeah.

Na, aztán megérkezett végre. Itt van a Viberünkön is. A mi főadminunk, Major Simi. Tudjátok, aki ilyen mindig ilyen fura román, vagy éppen vámpi nyelven szokott nekem írni. Most is írta, hogy buena tarde, muchacho. Ez valami mexikói lesz, tuti. Hello, Imi. Neked is valami ízé tarde. Más nem muchacho tarde. Vagy buenos. A lényeg, hogy megérkezett a kedvenc figurám is a háttérben. Itt van, aztán kajdóhoz megírt is. Itt van a pálcika ember, a szia, szia DJ Simon, kellemes adit. Itt csavargás van. Ó, jaj. Akkor kapcsold le, aztán induljál tovább. Walking over clouds of love, flying high up through the sky, with you, I'm falling.

1996-ban, bocsánat, beleültetem, szóval még egyszer 1996, visszaugrunk 3 évet, és jön a Gem & Spawn featuring Plavka, a gyönyörű hangú énekesnő. Jön az Odyssey de Aneona, azaz a Találj Meg, vagyis a Find Me. This one goes out to the one I love.

pattanunk egy picit az időbe vissza 1997-ben, és jön egy kis angol UK garage, speed garage, jön a Serious Danger és a Deeper.

valaki jó helyen hagytatta annak idején a cipőjét 97-ben, mert ez a zene arról szól, hogy hol a cipője a csávónak. A csaj meg segít neki keresni cipő, de lehet, hogy egy kutya volt, vagy egy macska, vagy valami

Nem butolunk be, nem hozunk semmiféle olyan furcsa zenéket, mint amit szoktam, hanem megyünk tovább. Még mindig a Eurodance-ekkel 1994-be pattanunk. Megint jön egy MC Sar and the Real McCoy és a Fussel. Vagy éppen Runaway.

így ahogy Csoki Zsolt is mondja, hogy ezek a nóták azok, amik a körlámpás 1002-es zsiguliban dübörögtek. Nem csak a tiédben, Zsolti, szerintem mindenki be annak idején. Még ha nem is dübörögtek, de biztos, hogy ilyen szar, már bocsánat, ilyen rosszabb minőségű, hogy szépen mondjam, videóton a két utas hangfalból repesztették szét a cuccot. Most meg aztán lehet azt mondani, hogy bármelyik autóban, amin van éppen Bluetooth rá tudsz csatlakozni, mint például, hogy Pácik ember is megteszi és hallgatja a Super DJ rádiót. Most ott jobban tudnak repeszteni a modern autók modern hangfalaiba. Na de menjünk tovább, jön egy olyan csapat, akinek a nevük a Beam & Janu. 1997. És azt mondtam, hogy nem lesz remix, hát most meg kell, hogy hazudtoljam magam, nem az originál verziót hoztam, mert azt hallottam már, hogy itt megy mindig a Super DJ Rádió vasmarisába, tehát a robot, amit játszik nekünk napközben. Ujjjvá! Vagy éppen onjjvá! Nem tudom, mi volt a különbség abban, amit a kettő szót, amit mondtam, de mindegy. Szóval onjjvá! És egy Cosmonova Dream remix. Talán Fire megbocsájt, de tudom, hogy imádja az ilyen kis Dream Dance-es szócokat, úgyhogy ez szóljon neki. Hát a tűzbe jön, és ismételten feláll neki. Itt van velünk, azt mondja, Kőbat, ez azt mondja, hello Simon. Hatalmas zenék, épp hambi készítés, de nagyon kajlózunk. Hajrá, hoppá, Orsi és Marci társaságában. Sziasztok, szuperesek! Sziasztok, Kőbat, ez szia Orsi és szia Marci. Hát jó étvágyat hozzá, nekem kicsurrant a nyálam. Leköptem itt a lemezjátszót is. Örülök, hogy hamburgert süttök. Remélem, ilyen akadósra sikerült, tudod, amikor

0: Amire
1: Hogy van? Azt írja nekem Fire, ami Kozmonova Remix, addig nincs baj. De ha YouTube-os menünk, a Mono X, lábos. Oké, rendben, értettem.

Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, menjünk tovább a spanyolok után. Pimentjánő. Lehet, hogy portugálok volt, de lehet, hogy az sem, mindegy. Menjünk tovább, és jöjjenek a németek. Ma még nem volt Magic Ether. Úgyhogy arra gondoltam, hogy az éjszaka közepén valami velük is történt annak idején 94-ben. Meg is reppelték. Szóval a Magic Ether és az In the Middle of the Night. Fincsi, fincsi. A csávónak

egyik legszebb, legjobb, legpopulárisabb olasz előadó. Csapat, mondhatni. Jön a Capella. És a Move On Baby. Na mozogjál, csajszé!

sem lesz más, mint az Amadin, és nem CD-ről, hanem Bakelitről pörög, vagy éppen vinilről. Egy igazi extended változata az Alabaré-nek. Alabaré és a Take Me Up. Oh yeah, mit a szoperen?

Nem csak Fire írja, hogy Csabi király esetleg, vagy Csocsó király éppen bekagylózott, vagy éppen belébent ide mellém a cizkos pultba, hanem a Lovász Karcsi barátom is azt írja, hogy jó, ez így barátom, ha már Csabi király nem tudott ma itt lenni, és a zenék is fantasztikusak, hallj! Én legalább megpróbáltam. Hája, majdnem összejöttünk. Kick it and ride, who's in a blight, DJ Bobo, stop that party.

Just Keep On Jenci, azaz Tarts Ki Jenci, ja nem? De vagy valami hasonló. A lényeg, hogy megyünk tovább, jön megint egy zene, 1994-ből egy évet kanyarodunk előre. DJ Bobo és a Keep On Dancingből. Jön Max! És a You Can't Get It!

Chubby the King, Simon the Prince, Prince, oh yeah. Ez a lényeg, hogy Kollár Gábor leírja, amit gondol. Csibon, ungva jó az adásod, köszönöm szépen. Legalább valaki értékeli.

Izzasszia. Sasza, érted? Sasza. Szuper nóták szólnak. Leila K. Hát bakker, tényleg Leila K. Most hirtelen nem tudom, hol van. Amikor olyan sok már nem fér bele az adás időben, de tudjátok, azt szoktam mondani, hogy zenék vannak bőven, főleg a 90-es évekből. És hát nyilvánvaló, ha már itten előpakoltam megint a mappáimat, a CD-s mappáimat, meg néhány lemezt is, akkor biztos vagyok benne, hogy amikor legközelebb beugrok, megint 90-es éveket fogok hozni. Sőt, tervezem egy ilyen kis rave. Tudod, 90

nyilatkozni. Jön a kedvencem, jön Hathaway. 1993-ban a The Album megjelent neki, és minden egyes zenéje szerintem jó lett, sőt annyira, hogy ő abból ért nagyon sokáig, hogy arról a zenéket külön-külön kiadogatta a kislemezekre. Itt van az egyik, a Rock My Heart. Oh,

hétbe csúszunk, és megint felpörgetjük az ütemeket, még jobban felhúzzuk a BPM-et, mint az előbb. Jön megint Mr. President, mert annyira szerettem, hogy még jön a Take Me To The Limit. Ó, bizony, 1997-ből.

tisztelt hölgyeim és uraim! És most azt követetik, hogy felkonferálom az utolsó zenét itt a Private Light-ban. De ugye senki sehova érkezik hozzátok. DJ Surci nem sokára, egészen pontosan a következő zene után. Ami nem lesz más, mint egy 1993-as Nice Device. És a Cool Corona. Could you be like Elvis? Ez itt egy új stílus. Oh yeah.

Szóval még egyszer tisztelt hölgyek, urak, köszönöm szépen mindenkinek a kajdózást, a jó kívánságokat, a Viberem, de senki sehova. Érkezik DJ Surci, 2 perc múlva egészen pontosan. És akkor viszont kajdózásra. Csácsú Micsel, sziasztok! Oh yeah!

take this anymore.

Itt a Gdejse. Na nézzük, szia Sulci, kellemes szép vasárnapot. Ő volt Kolozsi Imi. Szia Imi, kellemes vasárnap délután. Aztán majd jön a hangos étlap is, hogy DJ Simon mit is fog enni a jövő héten.

Aztán itt van velünk a varrónők. Varrónője Judit is. Szia Judit, kellemes vasárnap délután. Aztán ne dolgozzál sokat. Dolgozzál keveset, nem érhet a baleset.

0: Még tovább Kovalszkival, na meg a Vegával, amilyen hülye. Én úgy szeretem.
1: Honnan jöttél, Elilla, amerre tartasz, sehol még. Az élet a kettő között van, a sors

95. Csúci, azt sem hiszem el, hogy itt vagy Simon után. Szia, szép vasárnapot kívánok, így vasárnap délután neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Ő volt Koller Gábor. Szia, Gabi, kellemes vasárnap délután. Várjál, valamit szedd, de nekem nem adott belőle. Figyelj, olvasom tovább. Délután, mikor kinéztem a mikrofon mögül, azt... Na, még egyszer. Igen, kinéztem a mikrofon mögül. Láttam azt a sok embert, amikor ott van Jakab szálláson a színpad mögül. Te mit szedd? Jövő holnapban. Csúszi, szép napot kívánok mindenkinek szabad szállásról. Na, aki ott lesz, Jakabon. Hát sokan leszünk, remélem. Nem sokára mondom az infókat Jakab szállásról, a 7. Super DJ Rádió találkozóról.

Szóval, Jakab Szállás, Aero Hotel. Július 24, 25, 26. 7. Super DJ Rádió találkozó. Még lehet foglalni helyet. 0620

Kollár Gábor pedig tényleg nem tudom mit szezne, hallod? Hozzá belőle, Jakabra. Jó van, Surci, megtaláltad, örülök neki. Mit találtam meg? Na akkor lehet nálad egy jó DJ számot kérni tőled? Hát nem. Nem vagyok még mindig Wurlitzer, DJ ilyen bum-bum, hát aztán meg sincsen főleg. Tudod, kívánságműsor DJ Csabinál vasárnaponként, mikor volt az? Pénteken, igen, mert pénteken hallgattam, Boriskánál. Everybody in the club. Úgyhogy most, de nem vagyok Wurlitzer.

Na, ha emlékeket ébreszünk, itt van Marcelina. És itt van Robika Amper, Robi bácsi, pálcika ember, hopp, egy viszki. Jaj! Itt van kötök, öcsi, szia, öcsi! Örülök meg, hogy így együtt. Na, Robikám, akkor Isten értesen sokán névnapod alkalmából. Sziasztok, jó, hogy itt vagytok!

Na szóval kezdjük újra előről. Szia kedves DJ Sorszé, sziasztok szuperek! Encsike jelenléti Pipa. Ugye a Terminátor lány mindig visszatér. Kívánok csodás, szép délutánt neked és minden kedves SDR hallgatónak. Jó adást neked és sok-sok agylózó fülecskét. Kíváncsian várom, milyen szuper muzsikákat hozol ma nekünk. Ja, és ne hagyd, hogy egész úton hazafelé azon gondolkodám, tehát oszd meg velünk, mi jár a kis kovakodban, mi sérül hazafelé bandukolva. Asztalra vissza, baby, pusztjuk a Öncsike. Kaptak, kimozgatott a héten, de majd bepotol. Oké, jó. Na szóval, tényleg, mi sérül hazafelé, hogy mind gondolkodtam? Hát majd figyelj!

Na figyelj, mindjárt meghallod. Mindjárt csatlakozik a Majoros Imi is a hozzászólásokhoz.

Majka, mindenki táncol. Azt írja Jani, te jó ég. Hello DJ Sulci, neked is kellemes vasárnap délután kívánok. Remélem, hogy tovább nem süllyed a hajó. Nincs több Jimmy-m, csak ez az egy.

Kitty azt írja, Jimmy a király cseteljelen, és nagyon-nagyon sok-sok piros szívecske. Szia, ti kellemes vasárnap délután, hello Csepel!

95-95. Erre a Viber számra írt ide. Hústja van Zoli, ugye aki heteró. Szia Sulci, jó adást, kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Remélem padödő azért nem lesz. Szeretnél Zolikám, szeretnél? Rajtam nem múlik. Robinak boldog névnapot kívánunk, de kevert, igen én. Szia Zoli, kellemes vasárnap délután.

veled, igaz, de most a horgásztavon vagyunk, elkapott minket az eső, de mi kitartunk, engedj valami napocska csalogató zenét nekünk, puszilom a párom Tibit, és üdv a vajkóciaknak. Hát akkor kitartás nektek ott

Itt van velünk Kobuk is, szia Kobuk! Hát ahogy elnézem, te ahogy nagyon-nagyon dolgozol, jöhetnek a kajaképek, persze! Ja, és a szuper szól, hát köszönjük szépen! Most múlik pontosan! Ez a hasmenés mottoja, igen, vagy akár más is lehet. Ugye Bruti meg is énekelte, hogy hogyan. De hát rádióban vagyunk, nem beszélek úgy. Mindenkinek a fantáziájára bízom.

Azt írja, nem is kérdés, figyelek. Szóval az járt a fejembe templomból hazafelé, hogy miből van a teflon? Na ezt írja meg nekem valaki, miből van a teflon? Aztán majd mondom, hogy én mire jöttem rá utó hazafelé a templomból.

is, nézd meg, nézd meg! Bobuk nem bír magával, pedig ebédeltem, de folyik a nyál a számból. Olyan fantasztikus kaja képeket küldött, hogy ihaj. Még azt a gíroszt azért azt úgy megkóstolnám most. Ha jól emlékszem rá, akkor ti vagytok tényön a focipályán, ugye?

Nem templom, nem. Teflon. Amiben sütöd otthon a húst meg a krumplit. Teflon. Na azt hogy csinálják?

Hát kovuk ezt a konyt, azért mondtam, én ott dolgozok konyban, amúgy győri vagyok. Jár a fagyis, jár a lángosos. Mindenki úgy várja, mint a messiást. Azon kívül ott igazából telefiatallal minden, de nincs egy normális pizzéria, vagy semmi ilyesmi. Úgyhogy megvan, hogy hétfőn jön a lángos.

No tessék, Adivárosi csávó, én meg Szabadhegyi. Akkor nem voltunk egymástól messze. Én Szabadhegy, Szőnyi Márton út. DJ Simon meg az Erfurti út. Úgyhogy DJ Simon is Szabadhegyi.

van Kozsó, a homokozsó, a birkozsó, szóval ami kozsónk és az álmok futók, ne sírj! Jaj, Majoros Imi is itt van, hola amigo! Mi jó! Én úszkve 3-4 héttel ezelőtt ettem muflon pörit, finom volt, csípőse, ó, hallod, nem hagytál belőle? Jakabra hozhatná belőle. De várj, egyszerre mentem ilyen, nem is tudom, trélerre valahova, mit tudom én, vagy nem tudom. Jöttek velem szembe ilyen kitekeredett szarvú. Hát mondom, te jó Isten, miből van ez? Mi ez? Mi ez az állat? Életemben akkor láttam először.

barátnő könyvelője Beke Judit is. Szia Judit! Előkeveredett az elveszett bárány. Kellemes vasárnap délután, remélem most is ezerrel dolgozol, ahogy kell.

Tünde, a Drabanték Tündéje Felső Lajosról. Szia unokatesó, egészséget hogy szolgál? Remélem minden rendben van.

Jó Istenem! Ez most az én szégyenem. Azt mondtam mindig, hogy kobuk, nem kobuk, köbük. Ugyanis a Mézga családból az öreg van ott fönt, a köbüki. De ha már ilyen köbüki vagy, akkor nyitva van az ablak. Ha gondolod, akkor jöhet.

0: itt van, megérkezett a nyírvasvári fenegyerek, Dávid is. Szia! Jelen komoly legény búcsú után. Jaj, akkor most van macska, jaj. Akkor kellemes pihenést, jó magadhoz térést. Kellemes vasárnap délután. Szia, Dávid!
1: Tedd a szívedre a kezed, neked nem fáj, ami nekem fáj nagyon.

Nagy Ati pedig küldte a bográcsról a képet. Itt vaddisznó pörkölt lesz. Hát jó étvágyat, hogyha elkészült. És ez valahogy elnézem, Nádas tópart, a Istenem.

is megérkezett kedves Edina és párja. Na ezt figyeld, megpróbálom elmondani. El Capitano Presidente Comando.

Na várjál, nekem van deja vu, vagy én ezt a dumát már tegnap, a Doki, tegnap nem tudtam hallgatni Dokit. De mi is volt, mit hallottál, hogy Pusztika Encsike lemaradt ennyi-bennyi, vagy mi van? Most akkor merre vagyunk arca előre?

Viber számunk pedig a +35 75 45 95 95. Július 24-25-26 Jakab Szárás 7. Super DJ Rádió találkozó Aero Hotel.

Ja, hogy egy Jakab szálláson a Super DJ rádióra? Hol lehet szállást foglalni? Hát a 0620 344 30 50-es telefonszámon Lakner Évinél.

0: Na még egyszer. Július 24-25-26, Jakab Szállás, Aero Hotel, 7. szuper találkozó. Szállásfoglalás 0623443050 Lakner Évinél.
1: Azt mondják, részleges vagyok, pedig csak szűnni akarok.
0: És akkor majd a Aero Hotelban pénteken belecsapunk, aztán majd vasárnap hagyjuk abba. Folyamatos élő műsor, amit természetesen a rádió is közvetíteni fog. Hogyne?

hogy én miket találok. Na figyelj, jön DJ Simontól, mit is fog enni jövő héten, és aki esetleg megkívánja, az sok szeretettel várja Svédországban. Ha esetleg valaki tényleg ki akar menni, akkor én megmondom neki a pontos címet. Első menü, spagetti bolognese. Második menü, paradicsom.

perckor. Kezdek ideges lenni, mert nem tudom, mit eszik Tomi. Na figyelj akkor. Harmadik menü. Grill csirkemell rizsával, és ahogy kell a rizsával, természetesen csupa nagybetűvel végig. Szóval, spagetti bolognese, egyes menü, kettes menü, paradicsomos babsajtos kolbásszal, ami grill kolbászból van, harmadik menü pedig grill csirke rizsával. Nagyon jó étvágyat kívánok!

0: Én nem tudhatom, hogy miért van. Minden ilyen beborul az így. Túl sok volt a para, amiért ezért nincsen bennem.
1: Mert tudod, van az IE, az időszámításunk előtt, meg van az OE, az meg az Azaria előtt.

Ittván, sziasztok! Üdv mindenkinek Simon tornyáról! Jó zenék vannak, köszönjük! Nagyon szépen köszönjük mi is! Sziasztok! Kellemes vasárnap délután! Hello István! Hello Simon tornya!

Nem tudom, Encsike, hogy mire írtad, hogy mármint a DJ Simon, vagy a főztjét? Hogy mi, hogyan, merre, miért? Elvesztettem a fonalat. Csoki Zsolti pedig azt írja, roppanós debreceni mustárral, friss kenyérrel. Nincs is annál jobb. Vagy egy kis sült csülök vagy csánki, hogy hívja.

Itt van bandisznéti, Kriszta, azt írja, kedves Csurci, mindig örömmel hallgatunk, de mindig éhes leszek DJ Simon ajánlataitól. Ő nem ajánlja, ő ezt főzi, ezt csak én mondom így, hogy DJ Simon ezt fogja enni, mert ő ezt csinálja. Szóval eddig tartott a fogyókúra. Isten áldjon minden szuper DJ-t, minden szépet, jót kívánunk. Viszont kívánom én is, amúgy azt szokták mondani, hogy

Jut eszembe, Keki, még a nyúlpörkölt előtt meg kell kóstolnunk Jenőnek a hagymás babját, amit tárcsán fog megcsinálni. Aztán majd utána már jók lesznek a nyulak.

Na szóval, július 24-25-26, Jakab Szállás, Aero Hotel, Super DJ Rádió 7. találkozója. Hely még korlátozott számban van, úgyhogy siessetek. Ahol lehet foglalni helyet, az pedig a 0620 344 30 50.

95-95-95, ez a Viber számunk, amire Mortika írt is. Jó bulit Solymosra, a Dozsába. Hát hello Mortika, hello Dozsa! Nyári szakállam,

esély lesz. Én maradtam a húr, úgyhogy felvettem a kesztyűt. Magam hajszoltam asztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet volt én vagyok minden vála.

találtam megint az AD Studio. És jobb valami nagy szerelem.

Mondd meg, mi az a szó? Kívánom, hogy mindenkinek legyen egy könnyű hét. Aki beteg, az gyógyuljon meg. Velem jövő héten találkozhatok. Sopron Szombathely, Pápa, Székesfehérvár, Iszka-Szentgyörgy, Budapest, Miskolc. Ja Istenem! Szóval! Jövő héten vasárnap 15 órakor találkozunk itt az éterben. Addig is mindenkinek nagyon könnyű hetet kívánok! Sziasztok! Ciao, ciao!

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon szép kora estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor már a 80-as évek kapják a főszerepet vasárnap 18 órától egészen 20 óráig. Én vagyok veletek, és ilyenkor az van ugye, hogy a 80-as évekből csemege muzsikák jönnek. Ugye mekkora volt ez a zene? Computer Music, Suzy Quattro zenélt nekünk. Hát gyerekek, a lehetőség ott van megint, hogy rám írtok, és akkor mondjuk, hogy kéritek kedvenc zenéiteket, és én nagyon szívesen le fogom játszani. Ma is lesz olyan, hogy fél óra tiszta zene egyébként. Ezeket a zenéket mindent sajnálom, hogy bele kell beszélni, hát muszáj ugye megszólalni, de én legszívesebben azt csinálnám, hogy egy nagyon komoly zenei összeállítást csak így simán letolnák, végighallgatnám a zenék, azok önmagukért beszélnek, szólnak. Hát gyerekek, nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és ne feledjétek ugye, hogy tudtok nálam zenét kérni. Nos, hát kedves barátom Misa István, ő volt az első, aki már is írta, hogy csodás este felét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdélyszentgyörgyből, az Isa családi jelen, örül neked, már vártunk, és persze, hogy jöhetnek azok a szuper muzsikák. Csodás estét kívánunk mindenkinek, hát és már nagyon szépen köszönjük, azt mondom, hogy tarts velünk, mert hát lesz kedvenc előadótól, például Fancy-től két nagyon-nagyon komoly muzsika. Az egyik a Slice Me Nice, és ugye ezt én egy extended, egy 2025-ös extended verzióba fogom játszani, és ettől komoly ez a muzsika, mert egyébként tudom, hogy mindenféle fajta verzióba te már ismered, de most én hoztam egy ilyen verziót is. Aztán Kollár Gábor, zenében az energia, hát nem, Gábor, szerintem ez így van, amikor zenét hallgatunk, az az energiát, amit a zene ad nekünk, az mi, a testünk, a szervezetünk simán átveszi, gondolom én, vagyis hát én így vagyok ezzel, és ettől tudjuk a zenét szeretni. Hát Gábor, azt mondod, hogy szabadszállásról jelentkezel, ugye? Hát nagyon örülök, hogy szabadszállás is jelen van, és kívánok neked nagyon-nagyon kellemes zenehallgatást, Encsike is, aki mindig velünk tarthat. Nagyon örülök, Encsike, hogy itt vagy. Hát egy kicsit lejjebb veszem a zenét, mert a saját hangom sem hallom. Nos, hát Encsike, szia! Te azt írod, hogy szia, kedves Zsolti! Sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, kellemes zenehallgatás, jó adást neked, mármint nekem, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, nagyon szépen köszönöm az, hogy te mindig velünk tartasz először is, és hát nem feledkezel meg a műsorvezetőkről, ugye, és mindig jelzed, hogy itt vagy, és kívánod nekünk a jókat, mi pedig kívánjuk neked is szintén a jókat. Nos, hát nem fogom ezt a zenét már visszatekerni, mert majd lesz még alkalom arra, hogy meghallgassuk. Jöjjön mindjárt egy meglepő muzsika, és nem is akarok mondani semmit. A zenéről csak annyit mondok, hogy nagyon nagy muzsika is, természetesen kibővített verzió, extended, de aztán azért azt elmondom, hogy lesz itt olyan nálunk egy nagyon-nagyon új verzióban, mint Gina és a Let Me Free című dal. Hát gyerek, ez akkor át fog szólni, hogy nagyon nagyot, de előtte még jöjjön a meglepő muzsika.

gyerekek, én elárulom nektek, hogy David Imáth hallottuk is a Time Machine című dalt, ami egy bentire még ben szólt. Nos, de a következő zenébe már nem szeretnék belebeszélni elejétől végéig, még én is szeretném meghallgatni Gina Let Me Free című dalát, ami egy nagyon-nagyon jó kis újfajta hangulatú feldolgozásban fog szólni. Közben Bandisné Tonka Krisztina azt írja nekem, szia Zsolti, hallgatunk, Isten áldjon. Hát nagyon szépen köszönöm az áldást, és én is kívánok nektek áldást, és természetesen egyben jó zenehallgatást nektek, és ugye mindenkinek, aki úgy döntött, hogy ma egész nap is ugye, meg hát este felé is a Super DJ Rádiót fogja hallgatni. Érdemes, én azt mondom, hogy érdemes minket hallgatni. Egy, hogy változatosak a zenék, a másik, hogy változatos, azt még azt mondom, hagyján. De a legjobb zenék, a legigényesebb muzsikák szólnak itt a Super DJ Rádión. Én is egyébként egész nap a Super DJ Rádiót hallgatom. Nos, hát akkor hagyjon Gina és a Let Me Free című dal.

Hát gyerekek, én mondom nektek, hogy amit most hallunk, ez egy hatalmas muzsika volt a 80-as években. Mike Cannon zenél nekünk, azt mondja, Voice in the Dark, és hát én ezt megint úgy játszom, hogy egy nagyon jó kis feldolgozásban. Na de azt remélem tudjátok, hogy ez a zene valamikor azért nagyon-nagyon sok egyvelekben ott volt. Tehát, hogyha megjelent egy egyveleg, akkor biztosak voltunk benne, hogy ez a szám ettől az előadótól biztos, hogy benne lesz, és benne is volt.

hallgatóknak, én biztos vagyok benne, hogy ti úgy gondoljátok, hogy most a Modern Talking együttest hallottuk, hát nem, de bizony az ő számokat hallottuk, a Cherry Cherry Lady-t, viszont az együttes pedig a Vocal Control együttes zenélt nekünk. Nos, hát egy kérés is érkezett, Kolozsi Imi barátunk azt mondja, hogy egy London Boys Love Train című dal mindenképpen szóljon, szólni fog, Imi, ígérem, sőt, olyan hamar fog szólni, hogy el sem hiszed. Aztán Gyula barátom azt írja nekem, hogy szia, jó adást kívánok, buliban is fülellek, hát Gyula, nálunk tudod, hogy mindig buliban, és hát kívánok neked nagyon-nagyon jó fülelést, közben Fater is megérkezett, ő azt mondja, hogy szép estét kívánok, Zsolti, jó adást neked, és a hallgatóknak kellemes rádiózást kívánok, Sopron Gari jelen, hát Fater, nagyon örülök, hogy jöttél, és hát én tudom, hogy mi van ott nálad a Gariban, hát adjál neki, azt mondom, hagy szóljon, mert hát meg tudjuk döngetni, és hát Imi, figyelj, mert ugye olyan hamar fog szólni London Boys-tól a Love Train című dal, hogy azt el sem képzelnéd.

hát gyerekek, ahogy ígértem, már egy fancy zenét lejátszottam, és még egy még hátra van, azt is le fogjuk játszani hamarosan, de hát előtte még sok-sok jó zene, amiben nem szeretnék majd belebeszélni. Viszont mindenki figyelmébe tudok ajánlani egy nagyon-nagyon high energy zenét remixben, a Don't Stop című dalt, és hogy ki fogja játszani Paul Parker. Hát ő nevét ritkán mondom, viszont azért megérdemelni, hogy sűrűbben játszom a zenét, de úgy döntöttem, hogy ma mutatok nektek tőle egy nagyon-nagyon muzsikát. És hát közben üdvözlöm Emmát, aki azt mondja, hogy hát nagyon jó ez a rádió. Hát Emma, hogy ne lenne már jó ez a szuper DJ rádió, és ez tényleg nagyon-nagyon jó. És hát kívánok én neked nagyon-nagyon kellemes zenehallgatást.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Mosá gyerekek, az ígért muzsika Paul Parkertől a Don't Stop című dal. Egy igazi, amúgy is ez egy high energy muzsika, de egy igazi high energy remixbe fogom játszani, kimondottan a White fülügyeknek.

Gyerekek, közben Émi barátunk azt mondja, vagyis azt írja, hogy ő szívesen meghallgatna egy Simply Red muzsikát. Hát Émi, figyelj, mert tőle is tudok hozni olyan zenét, amire azt mondom, hogy csúcs. Tehát nagyon-nagyon jó muzsika. Most egy ilyet fogok játszani neked, és meglepi, hogy mit fogunk hallgatni. Közben kedves Mazsi is csatlakozott hozzánk a Super DJ Rádióhoz, aki azt írja, hogy szép estét és szuper adást kívánok neked, Zsolti. És hát, hogy ő is szereti Simply Red zenéjét, hát Mazsi, akkor a legjobbkor jöttél. Szia, nagyon szép estét és jó zenehallgatást kívánok neked, és igen, hát örülök, hogy megjöttél hozzánk. Nos, hát akkor szóljon neked is egyébként ez a zene, amit most Émi kért, ugye, vagyis ez az előadó, szerintem nálad egy kedvenc, egy nagyon kedvenc előadó.

gyerekek, az idő az olyan gyorsan megy, hogy ez iszonyat sző. Még azt is mondanám, hogy hihetetlen, hogy a jó zenére milyen gyorsan megy az idő. Egy fél óra tiszta zenét ígértem nektek. Hát ezt már el kell, hogy indítsam ezt a fél óra tiszta zenét, mert hát nem lesz rá időnk.

Az hölgyek és urak, bocsánat, hogy belebeszélek a zenébe, Pet Shop Boys, Domino Dancing. Nos, hát közben, amíg ment ez a fél óra csak zene, addig én itt Timi barátommal közben háttérben ugye írogatunk és beszélgetünk, és hát ő megkérdezte tőlem, hogy mik ezek a zenék, még nem is ismeri őket. Hát ezek a zenék igencsak 40 évnél öregebb muzsikák voltak, tehát nem mai zenéket hallottunk, és eszembe jutott egy eset, egy ismerősöm nálam, és ugye én hallgatom ezeket a régi zenéket amúgy is, tehát nálam mindig szól a zene, már csak azért is, ugye, hogy ismerkedjek a zenével, még a régi zenékkel is. Hallgattam Patrick Kovlej Lift Off című dalát, és az ismerősöm, ugye ül a fotelban, közben jár a lába ezerrel, ugye felvette az ütemet, és azt mondja, hogy ő ezt a zenét, ezt nem szereti, ezt ő nem is hallgatja meg, nem is szereti, de a fotelban majdnem táncolva mondja ezt, hogy ezt ő nem, neki ez nem jön be. És akkor kérdezem tőle, hogy miért te mit szeretsz, milyen zene jön be, és akkor mondta, hogy milyen, hát na jó, akkor kapcsoljunk be olyan zenét, és azt mondta, hogy na ezt a zenét már, ezt már szereti. Na de, nem mozgott a lába, nem vette fel az ütemet, semmi, direkt én végigjátszottam a zenét, hogy megnézzem, hogy beindul-e a zenére, tehát végigjátszottuk, meghallgattuk, és majd utána visszatértünk ugye Patrick Kovlejhez a 80-as évek nagy szinti, mondhatnám azt, hogy a szinti pop királya volt Patrick Kovlej, nagyon jó zenéket hozott nekünk, és megint a srác keze lába elkezdett járni, és azt mondja, hogy ő ezt nem szereti. Na hát én erre azt mondtam neki, na figyelj már egy kicsit, basszus. Te nem tudod, hogy milyen zenét szeretsz. Nem vagy tisztában azzal, hogy melyik az a zene, amelyik téged megindít és megfog. Mert hát az a zene, amire nem indul be egy ember, nem jön át, nem érzi át a zenét, azt nem szeretheti. Esetleg azért szeretheti, hogy másnak megmutass, hogy na hát ő ilyet szeret. De nem megy át neki az a muzsika, a zene akkor jön át, amikor föl tudod venni az ütemet, át tudod érezni, és hogyha esetleg olyan van, hogy hallgatod a zenét, és neked viszont jár a lábad, ugye a zene ütemére, ne mondd azt, hogy ezt a zenét nem szereted, mert megindított a muzsika. Nos, Émi, ezt neked szerettem volna elmondani.

Hát hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meg velem tartottatok, és ugye meghallgattátok ezt a zenei szállítást, ami a 80-as évekről szól, de azért volt benne egy kis csalás, és elárulom nektek. Egyébként én mindig csalok az elköszönő zeném, meg Kolozsi Imi barátunk kérésére. A Hedővény együttes a Rock My Heart című dala lesz, és hát ne feledjétek, hogy 20 órától jön hozzátok a Live Man, hát ő egy kicsit őrületes, nagyon jó, de őrületes muzsikákat hoz mindig, ugye én csípem, az az igazság, szeretem az őrült muzsikákat is. Viszont kedden én is jövök hozzátok, és hát én is őrült muzsikákat hozok a 90-es évekből, de én csak is a 90-es évekből fogok most nektek játszani zenéket, és keverem, úgy fogom keverni, hogy lesznek feldolgozások, lesz egy Dream Dance, és lesz a Eurodisco, amit ugye mindenki szeret, ezért hozom így vegyesen. Hát további jókat kívánok nektek, és érezitek jól magatokat továbbra is, azt mondom. És hát ugye mindjárt itt van Live Man, most pedig Hardaway, Rock My Heart című dala, Imi barátunk

Szia Mónika, köszönöm szépen az elismeréseket! Még egyszer köszönöm szépen az elismeréseket! Kicsit elnézést a hangom pikkelt!

lesz közönség találkozó. Hirdetett van egyes platformunkon. Lehet jelentkezni a szállásokért. Azt lehet ott találkoznunk. Azt a jó zenélek szórakozni. Együtt, közösen.

www.radio.hu. Oda lehet nekem most konkrét idogatni a Weber-en számunk keresztül a Weber-re. Az a jumpos stílus után megyünk tovább. Klasszikussal.

gondolom szöveg az nem nehéz. Nem kell sokat tanulni. Ahogy nekik rendesen. Tömény hendzel teljesen 9 óráig. Aztán picit több lesz a trance is.

Akkor szépen viszonyunk a klasszikusokhoz, itt a Super DJ Rádion keresztül, jól van Tulajmentől, www.superdjradio.hu, és ott lehet írogatni nekem a Weaver számon keresztül, plusz mi az, hogy a máshol is jár, és pasiból vagyok, és csak egyfelé tudok gondolkodni, figyelni. Lesz találkozónk is, az is minden egyes platformon megtalálható, hogy hogy is jelentkezni. Igen, nekem kéne beszélni, tanár is. Hát, ja.

A szöveget megkaptam, köszönöm szépen. Érdekes a kiejtése. De jobb, mint az enyém.

Akkor, amikor ilyenkor szoktam mondani, bongosok, gyertek! Lesz majd picinkit elklubb is. Itt a Sveriges Rádión keresztül, magamtól, Ivan-től.

Akkor véget ír a munka mára. Live munkatárában, live volt itt a Super DJ Rádion keresztül. Legközelebb jövő héten leszek majd hallható. Ugyanígy vasárnap, de lehet majd beugorok hétközben is. És akkor picikéri más stílussal fogok jönni. Ahogy hirdetjük, lesz találkozónk is. Minden egyes platformon kint van. Facebook oldalunkon is lehet oda jönni. Két éjszakára. Megnézem a Facebook oldalunkon, a Super DJ Rádiónak honlapján is. www.superdjradio.hu. Én köszönöm szépen, hogy Istenek itt voltatok. Én köszönöm szépen, Alexa, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, Encsike, itt voltatok, pusztantás nektek.

Benzi, már megyek elfele, jó éjszakát kívánok. Szép jó estét neked is. Tudod, mikor kell bejönni. Na, akkor kezdve jövő héten, vasárnap este 8-tól, teljesen este 10-ig, itt a Super DJ Radio-n keresztül, jogom a live-ben lesz.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Super DJ Rádió! Ott a helyed.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go!

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Okay, come on! 1, 2, 3.

Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió, csak neked zenélünk.
2: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió, neked zenélünk.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.